Móri Zsigmond 1879-ben született Tisza Csécsén. Móri Zsigmondé 9-en voltak testvérek, közülük 2 korán halt meg. Az egyik tejhiány miatt valósággal elsorvadt, a másik ruháját pedig felgyújtotta egy szomszéd kisfiú. A család kénytelen volt István Liba, Pallagi László kovács műhelyébe költözni, s ezzel gyakorlatilag véget ért Móri Zsigmond gyermekkora. A család embertelen nyomorba került, majd Prügyre költözött. Móricz Bálint napszámosként tartott el 7 gyermekét, s oly keményen dolgozott, hogy felesége kívánságára az összes gyermeket tanítatni tudták. Móricz Zsigmond elemi iskolába 1886-87-ben Istvándiban, majd 1887-90-ig Prügyön járt. Ezután a Debreceni Református Kollégiumban folytatta tanulmányait, ahonnan 1894-ben Sárospatakra került. Mivel itt meglehetősen rossz tanuló volt, és egyedül érezte magát, a kisújszállási gimnázium igazgatója, egyben anyai nagybátyja, Pallagi Gyula, 1897-ben magával vitte kisújszállásra, ahol végül 1899-ben Móricz letette az érettségi vizsgát jórendű eredménnyel. A kor szokásaihoz híven gimnazista korában legációba ment Szakolyba. A legációt nagybátyja, Pallagi Gyula is szorgalmazta, aki levelet írt barátjának, Balogh Péter, akkori szakolyi körjegyzőnek, aki örömmel fogadta a kis Móriczot. Móricz Zsigmond később is gyakran visszalátogatott Szakolyba, majd a közeli Érpatakra. Később szakolyi emlékei alapján írta meg a Kisvilágos kivirattik című regényét. Debrecenben református teológiát hallgatott, majd jogra járt, segédszerkesztője volt a Debreceni Hírlapnak. 1900. októberében Budapestre költözött, a Nádor utca 15-ben bérelt egyetlen szobát. A fővárosban jogot és bölcsészetet tanult, azonban nem tett tanári szakvizsgát. Nagy élmény volt számára, hogy Négyesi László stílus gyakorlatain részt vehetett. Ezek az összejövetelek sok kezdő művész számára adtak biztos kiindulást és alapokat. Móricz itt találkozhatott többek között Babits Mihállyal, Kosztolányi Dezsővel, Juhász Gyulával, Tóth Árpáddal, Bánoczi Lászlóval, Olá Gáborral, Benedek Marcellal. Megélhetési okokból különböző hivatalokat vállalt. 1902-ben, mint óraadó tanár dolgozott a Kisújszállási Gimnáziumban.

gimnáziumban, valamint tisztviselő volt a Kultuszminisztériumban, később pedig a Központi Statisztikai Hivatalban. Egyetemi tanulmányait sohasem fejezte be. 1903-ban Mikszáth Kálmán hívására az Újság gyermek rovatának szerkesztője lett. A Kispaludi Társaság megbízásából népdalgyűjtésbe kezdett, és 1903-905 folyamán Szatmár falvait járva rengeteg dalt, köszöntőt, találós mesét, játékot gyűjtött. Neki köszönhetjük a Kállai kettő szövegét is. 1905-ben házasságot kötött Holics Eugénia tanítónővel, azaz Jankával. Házasságuk 1925-ben Janka öngyilkosságával végződött. 1908-ban a Nyugatban megjelent Hét Krajcár című novellája azonnali hírnevet hozott neki, Ady Endrével is barátságot kötött. Ezt második gyermeke halálakor írta, mély megrendültségében, apai fájdalmában szakadt fel igazi hangja. Igen késő volt, 28 éves korom után, mikor rájöttem, hogy voltak éppen csak azt lehet leírni, ami fáj, ami megsebzi az embert. Ez az állapota szabadította fel benne a kortársaihoz viszonyítva páratlan élet és élményanyagát. Sorra születtek sikeres regényei, elbeszélései. 1915-ben a fronton önkétes haditudósítóként dolgozott, több riportot írt, üdvözölte a polgári demokratikus forradalmat. A háborúban haditudósító volt, életközeli bemutatást adott a katonasorsról. Sokat várt az őszi rózsás forradalomtól. Az újonnan megalakult Vörösmarty Akadémiának 1918. december 1-től alelnöke volt. 1919. február 5-én pedig a Kispaludi Társaság beválasztotta tagjai közé. 19. februárjában írta a föltörvény Kiskátéját. Eleinte reményeket fűzött a Tanács Köztársasághoz, bízott a változásokban, azonban májusban a kommunditatórikus rendszereit látva kiábrándult belőle. A 20-as években az író magánélete gyökeresen átalakult. 1924-ben megismerkedett Simonyi Mária színésznővel. Felesége féltékenységből 1925 áprilisában öngyilkosságba menekült. Móricz külföldi utazásokkal próbálta enyhíteni önvádló gyötrelmeit. 1926-ban feleségül vette Simonyi Máriát. Osváth Ernő halála után 29 decemberre és 33 februárja között Babicssal közösen szerkesztette a Nyugatot, szerkesztői elveiket azonban nemigen tudták összehangolni. Móricz volt a prózarovat, a folyóiratot igyekezett a nemzeti koncentráció orgánumává tenni, megszervezte a Nyugat barátok körét, könyvsorozatot tervezett, járta az országot, erdélyi, felvidéki, vajdasági, amerikai magyar szerzők írásait közölte, felkarolta az autodidakta paraszt tehetségeket. 1937-ben szakított második feleségével, Simonyi Máriával is, ekkor végleg visszavonult Lányfalura. A nehéz időkben e település sokszor nyújtott számára menedéket, lelki vigaszt. 1942. augusztus 29-én telefonon értesült arról, hogy Gyöngyi lányának gyermeke született. Annyira meghatódott, hogy lejtette a kagylót és gutaütés szenvedett. Szeptember 5-én hajnali 2 órakor hunyt el agyvérzésben a budai Korányi klinikán.

0: időjárás jelentés.
1: Ma a szárazföld belseje változóan felhős volt napos időszakokkal, keleten helyenként kevés esővel. Gyenge és mérsékelt északkeleti légmozgásban a nappali hőmérséklet 24 és 28 Celsius fok között alakult. Eszéken délben 24 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 77%, a légnyomás értéke 1013 hektopaszkál volt. Kicsit még tart a felfrissülés, holnap időnként mérsékelt, néha növekvő felhőzet jellemzi majd az időjárást. Rövid helyi záporok előfordulhatnak, főként délután az ország belsejében. Az éjszakai hőmérséklet 13 és 17 Celsius fok között alakul, míg a nappali 27 és 30 Celsius fok között várható. Köszönöm a figyelmüket, legyen ma is szép estéjük, viszont hallásra!